0: Vadi va, balko, balko.
1: Aja pia, tohe pyaru du, o gori baiya, tope var du, isliye tu